0: A TRT Türkiye hangja rádiójának műsorát hallhatják. Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink!
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصوصا ترکیه زاین رادیو گایان.
15: اترشیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
17: اینج رادیو ووچه ترکیه.
1: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
8: Е, садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
0: Эво, ифонетис Тюркия.
6: Олди радио глаз Тюркия.
1: Гидарреди аммурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangya radioya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye önü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
0: Valóban megkönnyíti a technológia az életünket, vagy észrevétlenül egy láthatatlan erővé válik, amely bennünket irányít. Naponta hányszor nyúlunk a telefonunkért azzal a gondolattal, hogy csak egy percre. A technológiát mi irányítjuk, vagy a technológia irányít minket. Ma egy olyan témáról beszélgetünk, amely mindannyiunkat közelről érint. Ma már szinte mindenki egy egész digitális univerzumot hord a zsebében, nem igaz? Ez pedig jelentősen megváltoztatta az életünk ritmusát. Az, hogy reggel ébredés után rögtön a telefonunkra nézünk, vagy minden szünetben a közösségi médiát böngészünk, néha inkább fogyasztási körforgássá válik, mint sem szórakozássá. Egy az Európai Unió keretében 2023-ban végzett kutatás szerint azok, akik a digitális minimalizmus szemléletét követik, átlagosan 20%-kal csökkentették a képernyő előtt töltött idejüket. Ennek eredményeként, mint a mentális egészségük, mint a munka és a magánélet közötti egyensúlyuk jelentősen javult. De mit is jelent pontosan a digitális minimalizmus, és valóban megvalósítható-e? A TRT Haber erről beszélgetett Irem Akhüz Csajlak klinikai pszichológussal. Csajlak fontos figyelmeztetéseket fogalmazott meg a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt, és megmutatta, hogyan lehet a technológiát kiegyensúlyozottan használni anélkül, hogy teljesen lemondanánk róla. Lássuk, mi is az a digitális minimalizmus, és miért is olyan fontos? A digitális minimalizmus arra helyezi a hangsúlyt, hogy ne a technológia, hanem a saját értékeink álljanak az életünk középpontjában. Csajlák így fogalmazott. A digitális minimalizmus olyan szemlélet, amely arra ösztönzi az embereket, hogy tudatosan és szelektíven használják a digitális eszközöket. Tehát arra bátorítja az egyént, hogy meghatározza a használt digitális eszközök és tevékenységek határait. Saját döntései alapján az általa kívánt ideig összpontosítson rájuk, és mindez az egyén jólétét és fejlődését szolgálja. Röviden, nem az a cél, hogy teljesen kizárjuk a képernyőket az életünkből, hanem hogy tudatosan figyeljünk arra, mit, miért és mennyi ideig használunk.

Akár gyakrabban nézik meg a telefonjukat. Azok számára, akik intenzíven élik meg az online jelenlét kényszerét és a FOMO-t, hatékony lehet az önszabályozási és önkontroll készségek fejlesztése, a személyes erőforrások felé fordulás, vagy szükség esetén szakember segítségének igénybevétele. A hosszú órákon át tartó képernyő használat testi és lelki szempontból egyaránt megterhelő lehet. Csajlak szerint ez az összefüggés különösen jól megfigyelhető a gyermekeknél és a kamaszoknál. Ezért a szülőknek figyelemmel kell kísérniük gyermekei képernyő használatát. A kutatások összefüggést mutatnak a hosszabb online játékidő, a televízió és a közösségi média használat, valamint a szorongás között. Emellett a gyermekek képernyőidejét és depresszióját vizsgáló tanulmányok szinte mindegyike szignifikáns kapcsolatot talált, és nagy bizonysággal igazolta az összefüggést a képernyőidő és a depresszió között. Ezért a lehetséges depressziós és szorongásos tünetek megelőzése érdekében ajánlott, hogy a szülők figyelemmel kísérjék a gyermekei képernyő használatát. Lássuk, hogyan tudjuk csökkenteni a képernyőidőnket. Az egyik ilyen módszer a digitális detox. De vajon ez tartós megoldás, vagy csak egy rövid szünet? A digitális detox az utóbbi évek egyik népszerű trendje, amely akár többnapos telefonmentességet is jelenthet. Csajlak szerint bár az átmeneti megkönnyebbülés hozhat, önmagában nem feltétlenül jelent hosszú távú megoldást. Az emberek a digitális detox segítségével szeretnék visszaszerezni az irányítást a digitális szokásaik felett, enyhíteni az állandó online jelenlétből fakadó mentális feszültséget és egészségesebb kapcsolatot kialakítani a technológiával. A közösségi média ideiglenes elhagyása csökkentheti az elégtelenség és az elégedettenség érzését. Ugyanakkor a kutatások szerint a digitális detoxnak nincs jelentős hatása a pszichés jólétre, az élettel való elégedettségre vagy a stressz szintjére. Hogyan kezdjünk hozzá? A szakértők általában a fokozatosságot javasolják. A digitális minimalizmus első lépése annak felismerése, hogy mely alkalmazásokra van valóban szükségünk. A felesleges alkalmazások törlése, az értesítések kikapcsolása, valamint a nap bizonyos időszakaiban az offline lét gyakorlása mind apró, de hatékony lépések lehetnek. Csajlak hangsúlyozza az önszabályozás és az önkontroll jelentőségét is. Fontos az önszabályozási készségek fejlesztése, az önkontroll erősítése szintén sokat segíthet. Például tudatosan kiválaszthatjuk, milyen tevékenységekkel szeretnénk foglalkozni, és azt következetesen végezhetjük. Ugyanakkor eldönthetjük azt is, milyen tevékenységet nem szeretnénk végezni. És erre külön időkeretet szabhatunk. Így az ember megerősítheti önmagát, és a digitális eszközöket nem menekülési vagy megküzdési eszközként használja, hanem tudatosan a saját érdeklődési területeihez kapcsolódó tevékenységként. Hogyan szerezhetjük vissza az irányítást a technológia felett? Ha azon gondolkoznak, hogy én irányítok, vagy a technológia, íme néhány gyakorlati lépés. Vizsgálják át az alkalmazásaikat. Töröljék azokat, amelyeket ritkán használnak, vagy nem nyújtanak valódi értéket. Korlátozzák az értesítéseket. Csak a fontos alkalmazások értesítéseit hagyják bekapcsolva. A többit némítsák le. Állítsanak fel napi vagy heti korlátokat. Például naponta legfeljebb egy óra közösségi média, vagy hetente egy teljes offline nap. Részesítsék előnyben a valódi emberi kapcsolatokat. A személyes találkozások természetes módon csökkentik a közösségi média használatát. Találjanak alternatív elfoglaltságokat. A sport, a zene, a kézműveskedés vagy más hobbik segítenek abban, hogy ritkábban nyúljunk a telefonunk után. A technológia az életünk része, de nem kell, hogy az egész életünké váljon. Az irányítás visszaszerzése valójában a mi kezünkben van. A kisebb tudatos változtatások, nagy átalakulások kezdetét jelenthetik. Talán éppen ma van itt az ideje ennek a kezdetnek. Mit gondolnak?

Arról szeretnénk beszélni, amely évszázadok óta majdnem olyan fontos szerepet tölt be a törökök életében, mint a kenyér. Valójában az éhes emberek, a kevés idővel, valamint a szűk költségvetéssel rendelkezők igazi megmentője. Különösen akkor, amikor éppen felébredünk, ebédszünetet vagy délután hazafelé tartunk. Mi lehetne jobb ennél a péksüteménynél? A Türkia utcai ízei című műsorunkban továbbra is Anatólia gyorsan elkészíthető, mégis rendkívül ízletes ételét mutatjuk be. A mai menünkön a szimit. Lehet, hogy még soha nem kóstolta meg a szimitet, sőt, talán a nevét sem hallotta korábban, de valószínűleg már láthatta valahol. Először nézzük meg, mi is az a szimit, és hogyan néz ki. A szimit egy kör alakú, általában 15 cm átmérőjű, többnyire szezámmaggal borított péksütemény. Alapanyagai liszt, víz, élesztő és só. Az ország különböző részein kisebb eltérések lehetnek mind a méretében, mind az összetevőkben, ami természetesen az ízére is hatással van. Például az isztambuli szimit valamivel nagyobb és puhább, míg az ankarai szimit kisebb, ropogósabb és sötétebb színű. Ennek oka, hogy a tésztát sütés előtt töllőmelaszba mártják. A melasz adja a szimit jellegzetes színét és különleges ízét. Másik példaként megemlíthetjük Rize és Kastamonu szezám nélküli szimitjeit. Tudták például, hogy Kastamonuban a szezám nélküli változatot kopasz szimitnek nevezik? De vajon honnan származik maga a szimit szó? Mikor és hogyan jelent meg? Ezekre a kérdésekre nem könnyű egyértelmű választ adni. A szó eredetéről több elmélet is létezik. Egyes források szerint a szimit a görög szemidálisz, azaz búzadara, vagy zimites élesztős kenyér szavakból ered. Más vélemények szerint az arab szabint, finomra őrölt liszt vagy daraszóra vezethető vissza, amely pedig az arámi szír szamid a szóból származik. Sőt, vannak, akik szerint még ennél is régebbre nyúlik vissza, és az akád szamidu szóval hozzák kapcsolatba, amely az őről négéből származik. Ebben a kérdésben kevés a biztos információ. Az írásos források többsége az 1453 utáni időszakból, vagyis Konstantinápoly oszmán meghódítását követően maradt fenn. Abban az időben az oszmán birodalom udvarában már használták a szimit szót, de a mai szezámos gyűrű alakú péksütemény még nem létezett. Akkoriban a szimit szó finom lisztet jelentett. A palota lisztraktárait szimit hánénak nevezték. A lisztelosztásért felelős személyt szimit csibasinak, a palota végségeit pedig szultáni sütőnek nevezték. A mai szimithez hasonló gyűrű alakú finom lisztből készült kenyérféle először 1592-ben jelent meg az írásos feljegyzésekben Üsküdar város részében Szimidi Halka néven. Az akkori szimitek nagyobbak és nehezebbek voltak a maiaknál. A 18. század második felétől a halka gyűrű megnevezés fokozatosan eltűnt a használatból. A 19. századból származó, különösen külföldi utazók által készített festményeken pedig már a maihoz hasonló mozgó szimitárusokat láthatunk. Sietve indulunk el otthonról. Oda kell érnünk a munkába, vagy az iskolába, és nagyon éhesek vagyunk. Mindannyian ismerjük ezt a helyzetet. Ilyenkor különösen jól esik valami gyors és laktató falat. A szimit pontosan ezeknek a pillanatoknak a hőse. A forgalmas utcákon, lakónegyedekben, piros lámpánál várakozva, vagy éppen buszhoz, kompra vagy metróhoz sietve, biztosan láthattunk már árusokat, akik hangosan azt kiáltják. Szimit csie, szimit csie! A szimiteket vagy a fejükön hordott tálcákon, vagy körülbelül 2 méter magas, üveges mozgó kocsikban kínálják. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk az útmenti pékségekből áradó friss szimit illatáról sem, ha lehetősége nyílik, közvetlenül a pékségbe vásárolni. Figyelje meg, milyen ügyesen és gyorsan formázzák a pékek a tésztát. Először únyi vastagságú rudakká nyújtják, majd összesodorják, és gyűrű alakúra formázzák. Ezután hígított melaszba mártják, szezámmagba forgatják. Végül a kemencébe kerül. Majd elérkezik a várva várt pillanat. Az első harapás, egy kívül ropogós, belül puha, illatos, még meleg szimitből. Mellé tökéletesen illik egy pohár ajrám, vagy egy frissen főzött török tea. Jó étvágyat kívánunk! Még egy apró figyelmeztetés. Miután megették a szimitet, ne felejtsék el ellenőrizni a fogaikat és a szájuk szélét. Könnyen lehet, hogy ott maradt néhány szezámmag. Türkiye utcai ízei.